0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jogtudós hazánk új államfője. Nagyobb önállóság az iskoláknak. Borsodban is megjelent egy veszélyes kártevő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson választotta meg. A Fidesz és KDNP nem voksolt, a beiktatáson a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András jogtudós eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Több önállóságot kaphatnak az iskolák, módosultak a köznevelési törvények. A javaslatok célja a tankerületi fenntartású intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelése. A jogszabály eltörli a köznevelésben dolgozók szabad sztrájk jogát korlátozó akadályokat, miközben bővíti az iskolai igazgatók munkáltatói jogköreit, és meghatározza a nevelőtestületek igazgatói pályázatokkal összefüggő jogait. Átalakul az Agrárkamara működése. Az új jogszabály szerint a szervezetnek pártpolitikától mentesen a termelők érdekeit hatékonyabban képviselve kell dolgoznia, erősítve a magyar agrárium versenyképességét. Szigorúbb lett az összeférhetetlenségi szabályozás is. A kamarai tisztségviselőknek például nem lehet pártban pozíciójuk. Ők egyébként a jövőben személyi juttatást nem kaphatnak. Újabb területen, Borsodban is igazolta a Nébih a kőrisrontó karcsú díszbogár jelenlétét. A kártevő azért veszélyes, mert gátat szab a víz és tápanyag áramlásnak a növényben, így a fa kipusztulása pár éven belül megtörténik. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta Rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halántják.
1: Napos csapadékmentes időnk van, megélénkül a szél. Mindössze 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is derült égre tekinthetünk fel, de egyes tájaink fölött délután azért vékony felhők is megjelenhetnek. Marad az erős

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Baka András az új köztársasági elnök. Tanszereket gyűjt a Család és Gyermekjóléti Központ. Veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén is segíthetjük a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Tanszergyűjtést hirdetett a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. Az Apácai Csere János téri épületükbe egészen augusztus végéig várják a már nem használt, de még jó minőségű tanszereket. Iskolatáskákat, tornazsákokat, toltartókat, valamint különböző füzeteket gyűjtenek általános és középiskolásoknak. Emellett nagy szükség van írószerekre is, például ceruzára, tollra, radírra, illetve rajzeszközökre, de szívesen fogadnak tornafelszerelést és ünneplőruhát is. Írja az AOL. A Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ látókörében jelenleg mintegy 536 gyermek van. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben pedig 194-en részesülnek. Ők azok, akik automatikusan megkapják a kormány iskolakezdési támogatását. Ebben a hónapban 50 ezer forintot utal nekik a Magyar Államkincstár, a második 50 ezer pedig utalvány formájában érkezik hozzájuk. Japán cserebogarak bukkanhatnak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a Nébik és a zalai kormányhivatal

0: A meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
1: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
0: Újra megtelt a nézőtér a pénteki zalaegerszegi kertmozi vetítésén, ahol a Szenvedélyes nők című filmet láthatták az érdeklődők. A film nem csak kikapcsolódást nyújtott, hanem jótékonysági célt is szolgált. Bár ingyenes volt a részvétel, de egy becsületkasszát is kihelyeztek a szervezők, amelyben a Liszt Ferenc Általános Iskola diáknapjára gyűjtöttek adományokat. A becsületkassza a korábbi kertmozi alatt is kint volt, amikor a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nézhette meg a közönség. A két alkalom alatt összesen 265 ezer forint gyűlt össze, írja az Egerszegi Hírek. Nem lesz víz holnap Lakhegyen 8 és 18 óra között. Az ivóvízhálózatot tisztítják a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért várható vízhiány a Petőfi, a Rákóczi és az Arany János utcában. Ezt közölte a szolgáltató a közösségi oldalán. A posztjuk szerint az érintett lakosoknak lajtos kocsikból biztosítják a vizet. Egy kocsi a Petőfi utca és Arany János utca sarkán, egy pedig a Petőfi és a Hegy utca kereszteződésénél parkol majd. A Zalavíz ZRT tájékoztatása szerint ma és csütörtökön pedig a víztárolót tisztítják Zalaszentklóton, ezért az ehhez a tárolóhoz tartozó településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés is előfordulhat. Pénteken pedig a Nagykapornaki közös önkormányzathoz tartozó településeken élők számíthatnak ugyanerre. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal év végéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a három naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép, ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
0: Teljesen új járdát építenek a Toposháza utcában, az utca elejétől egészen a végén lévő buszmegállóig. Számolt be róla a zalaegerszegi televízió. A meglévő járda már balesetveszélyessé vált, ezért a lakosság kérésére döntöttek a 140 méteres szakasz teljes rekonstrukciója mellett. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. A kivitelezés várhatóan augusztus végéig tart. A városrészben további fejlesztések várhatók. A játszótérre például új növényeket ültetnének. Bazitán az elmúlt években már több járda szakasz megújult. A templom előtti járdát néhány éve, míg a templom utáni hosszabb szakaszt tavaly korszerűsítették. Két kategóriában is vissza nem térítendő támogatást kapott Letenye a Magyar Falu program keretében. Ezt jelentette be a város polgármestere a közösségi oldalán. Vida László posztja szerint az egyik támogatásból a polgármesteri hivatal udvarában található parkoló újul meg. A másikból pedig egy olyan gépet szereznek be, ami a közterületek és zöld felületek hatékonyabb és rendszeres karbantartását segíti majd. Nem csak Letenye, hanem Zallalövő önkormányzata is kapott támogatást a Magyar Falu programban. Csak nem 6 millió forintot nyertek, a pénzt pedig a Petőfi utcai járda egy részére fordítja a település, írja az AOL. A beruházás során elbontják a mostani elhasználódott járdát, és egy teljesen újat alakítanak ki a helyén. Új óvoda épül Zalaegerszegen a bazitai városrészben. A korábbi épület falai megsüllyedtek, ezért azt lebontották, és egy újat alakítanak ki a helyén. Ezt mondta az AOL-nak a helyszíni bejáráson Szilasi Gábor, önkormányzati képviselő. Hozzátette azt is, hogy a beruházást TOP Plus támogatásból valósítja meg Zalaegerszeg önkormányzata. Az új intézmény egycsoportos oviként működik majd, emellett korszerű konyha, kazánház, valamint a dolgozók számára kialakított pihenő- és öltözőhelyiségek kapnak helyet, valamint megújul az udvara és a parkolója is. A tervek szerint az épület 2027

0: őszére készül el. Ezután a jelenleg a Kodály utcai óvodában elhelyezett gyermekek visszaköltözhetnek Bazitára. A tervek szerint az intézmény rendezvényeknek és előadásoknak is helyet adhat majd. És ha a jövőben ismét megalakul a bazitai polgárőrség, számukra is biztosíthatnak helyiséget az épületben. Tart az ítélkezési szünet a bíróságokon. Egészen augusztus 20-áig nem a megszokott rendszerint működnek, vagyis nem tartanak tárgyalásokat, csak a soron kívüli vagy a rövid határidőhöz kötött ügyekben. Az ügyfélszolgálatok nem zártak be, csak változott a nyitvatartásuk. Augusztus 30-áig szerdánként csak délelőttönként várják az ügyfeleket, és továbbra is intézik az ügyfelek beadványait, lehetőség van iratbetekintésre, és működnek a kezelőirodák is, írja az Egerszegi Hírek. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. A napsütés csak kevés felhő zavarhatja meg. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Az éjszakák is egyre enyhébbek lesznek, így egyre kevésbé frissül fel a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok augusztus 12. napján, sok boldogságot kívánok a névnapos hölgyeknek, a Kláráknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Az év 224. napja ez már, ami viszont változatlan, hogy az ezredforduló legnagyobb slágereire ébredhetünk. Itt lesz a Unique, a Punjabi MC, a Jamiroquai, most pedig Martin Solveig nyitja az órát. Rocking Music, 10 perccel múlt 6, jó reggelt, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-e van, szerda, a fiatalok világnapja, na és az elefántoké. Aki tehát lélekben fiatal, az ünnepelje magát. Egyébként hát ugye fiatalságunk emlékei szólnak minden reggel, és a nap 24 órájában itt a Besten a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ezek közül most a szanaszét tört Peugeot, azaz Punjabi MC és a Mundiantu Bakke, azt hiszem így kell kiejteni.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jön ez a száraz hideg front, és mérsékli a hőséget, közben élénk szélre készülhetünk, esni sajnos nem fog. Részletes időjárás jelentés a hírekben mindjárt fél hét. Jó reggelt, Gwen Stefani és Ékon duettezik a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tanszereket gyűjt a Család és Gyermekjóléti Központ. Veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén is segíthetjük a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Tanszergyűjtést hirdetett a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. Az Apácai Csere János téri épületükbe egészen augusztus végéig várják a már nem használt, de még jó minőségű tanszereket. Iskolatáskákat, tornazsákokat, toltartókat, valamint különböző füzeteket gyűjtenek általános és középiskolásoknak. Emellett nagy szükség van írószerekre is, például ceruzára, tollra, radírra, illetve rajzeszközökre, de szívesen fogadnak tornafelszerelést és ünneplő ruhát is, írja az AOL. Japán cserebogarak bukkanhatnak fel Zalában. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a Nébik és a Zalai Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócváig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromon csapdákat helyeztek ki. A japán cserebogár azért veszélyes, mert a kifejlett egyed a leveleket, virágokat és gyümölcsöket rágja, a lárvája pedig a talajban a fűfélék és gyepek gyökereit pusztítja. Ezért minket is arra kérnek, hogyha szokatlan rágásnyomokat látunk a növényeinken, akkor értesítsük a Zalavár megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, szerda. Csapadékmentes időre számíthatunk az ország nagy része fölött. Nem is lesz felhő az égen. Ez olyan szempontból jó, hogy este majd jól lehet látni remélhetőleg a részleges napfogyatkozást. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főleg a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. A maximum pedig kicsit visszaesik 26-33 fok közé. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, el is a Kiss-től, a No One szól a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 12-e szerda a legfrissebb híreit, a következő órában pedig biztosan játszom majd a Spice Girls slágerét. És itt lesz Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A női hormonrendszerre is hat a tartós meleg. Klimatizálták a templomot. Útfelújítások Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petelérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklus eredménye. Hát ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Hűvösebb lett a Szűz Mária szeplőtelen szíve plébánia templomban. Az elmúlt hetekben klimatizálták az épületet, így a nyári hőségben a korábbinál kellemesebb hőmérséklet fogadja a híveket a szertartásokon, írja az Egerszegi Hírek. A plébánia képviselőtestülete még januárban döntött arról, hogy szükség van a klímaberendezésekre, és a tájékoztatásuk szerint az eszközök már működnek, és a vasárnapi szentmiséken kellemesebb hőmérsékletet biztosítanak. Azt is hozzátették, hogy a klímákat csak időszakosan használják, hétköznapokon nem kapcsolják be,

0: pedig Zalaszentlő több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére. Sok napsütésre készülhetünk térségünkben. Ma még kellemesebb 30 fok körüli nyári meleg valószínű. Napközben kevés felhő jelenhet meg az égen. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem látszik az előrejelzésekben. A következő napokban aztán ismét egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A hét második felében már 35 fok körüli csúcsértékek lesznek jellemzők.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 12. szerda. Sok boldogságot, Klárák, szülinaposok, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Pink, a Stupid Girls-el biztosan jön nem olyan sokára. Az órát viszont a Chocolate Puma dala indítja, Always and Forever. Max Amlavanta vagyok.
1: Best.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 12-én, azon a napon, amelyen 1981-ben az IBM bemutatta korszakalkotó, a személyi számítógép piacot alapjaiban forradalmasító modelljét, az 5150-est, legismertebb nevén az IBM PC-t. Habár a termék legolcsóbb konfigurációja is meglehetősen borsos, 1565 dolláros, mai árfolyamon több mint 1 millió forintos összegért volt elérhető, ára még így is töredéke volt a cég több százezeres irodai gépeinek, így a készülékből a készítők elvárásait többszörösen felülmúlva két éven belül több mint 750 ezer darab talált gazdára. Elterjedéséhez és népszerűségéhez az is nagyban hozzájárult, hogy az IBM nem csak a saját alkatrészeivel, hanem más gyártók szabványaival is kompatibilissá tette az 5150-est, ami ennek a hozzáállásnak köszönhetően a mai napig is használatos PC-k ősévé és prototípusává vált. Közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, jön Pink dala, Stupid Girls. Jó reggelt!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is 7:30, jó reggelt kívánok, augusztus 12-e, szerda, friss híreivel folytatjuk. A következő fél órát pedig Paul Johnson dala indítja. Száraz hidegfront ez érkezik, és mérsékli a kánikulát. Esni sajnos továbbra sem fog.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedország legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Részleges napfogyatkozás ma este. Magára hagyott tűz miatt vonultak a tűzoltók. Különleges workshop Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, ha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Hiába van tűzgyújtási tilalom, valakik mégis tüzet raktak az Olajfa utcában, az erdő közelében. Egy kijelölt tűzrakóhelyen égtek a lángok, amiket aztán magára hagytak azok, akik gyújtották. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy a szárazság és a forró napok miatt még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Vagyis még a kijelölt helyeken sem rakhatunk tüzet, és lehetőleg a saját kertünkben se égessünk semmit. Az önismeret és az irodalom kapcsolatát állítja középpontba a Hévízkult Egyesület következő programja. Augusztus 22-én Tükör a szöveg címmel Berta Bea, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnökségi tagja tart workshopot a Hévízi Fontana Filmszínház emeletén az Egyesület klubtermében. A program délután várja a résztvevőket, akik játékos és elgondolkodtató irodalmi gyakorlatokon keresztül fedezhetik fel a szövegek önismereti erejét. A workshop irodalmi szövegekre épül és új nézőpontok, valamint személyes felismerések felfedezésére hívja a résztvevőket. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 12-én szerdán. Sok boldogságot a Kláráknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1949-ben a mai napon született Mark Knopfler, angol gitáros, énekes, dalszerző, az egykori Dire Straits frontembere. augusztus 12 megszületett Tanita Tikaram, brit énekesnő, búgó hangú slágere, remélem sokaknak ismerős. Ben ezen a napon született Pete Sampras, amerikai teniszező, korábbi világ első, minden idők egyik legnagyszerűbb játékosa. 1975-ben a mai napon született Casey Affleck, Oscar-díjas amerikai színész, Ben Affleck öccse, akit olyan filmekben láthattunk, mint a Good Will Hunting, az Oceans sorozat, vagy a Hogyan lopjunk felhőkarcolót. A sort a 92-es születésű angol modell színésznő zárja. Cara Delevingne főszerepet játszott a Papírvárosok, valamint a Valerian és az Ezer bolygó városa című filmekben. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok! Csak a szokásos reggeli minimál tumultus nyári szünet kiadásban, és egy-két koccanással megtűzdelve a hármas főúton a nagyrédei elágazásnál három autó ütközött a 77-es kilométernél Hort irányába, a sávzárás követel figyelmet, és két autó ütközött Szigethalom belterületén a Műúton a Viola utcai kereszteződés környékén félpályás korlátozás lassítja a reggeli A-ból B-be eljutást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Utazunk a hírek után is egy kicsit hosszabb távra. Around the World, a világ körül jön majd a Daft Punk és Bye Alex is. Most tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tanszereket gyűjt a Család és Gyermekjóléti Központ. Veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén is segíthetjük a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Tanszergyűjtést hirdetett a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. Az Apácai Csere János téri épületükbe egészen augusztus végéig várják a már nem használt, de még jó minőségű tanszereket. Iskolatáskákat, tornazsákokat, toltartókat, valamint különböző füzeteket gyűjtenek általános és középiskolásoknak. Emellett nagy szükség van írószerekre is, például ceruzára, tollra, radírra, illetve rajzeszközökre, de szívesen fogadnak tornafelszerelést és ünneplőruhát is, írja az AOL. Japán cserebogarak bukkanhatnak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a NÉBIK és a Zalai Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócváig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromon csapdákat helyeztek ki. A japán cserebogár azért veszélyes, mert a kifejlett egyed a leveleket, virágokat és gyümölcsöket rágja, a lárvája pedig a talajban a fűfélék és gyepek gyökereit pusztítja. Ezért minket is arra kérnek, hogyha szokatlan rágásnyomokat látunk a növényeinken, akkor értesítsük a Zalavármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Részleges napfogyatkozás lesz este naplementekor, de hogy hogyan nézhetjük biztonságosan, elárulja nekünk az AI, a mesterséges intelligencia. Szóval, milyen védőszemüveggel nézhetem biztonságosan a mai napfogyatkozást?
1: A napfogyatkozást kizárólag ISO 12312-2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel, úgynevezett eklipsz szemüveggel, vagy speciális napszűrő fóliával szabad-szabad szemmel figyelni. A biztonságos megfigyelés legfontosabb szabályai: soha ne használjon hagyományos napszemüveget. Még a legsötétebb, polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és ibolyán túli sugárzást, valamint az intenzív látható fényt. Kerülje a házi megoldásokat: korommal bevont üveg, röntgenfelvétel, CD, DVD lemez, homályos fotónegatív vagy hegesztő szemüveg, kivéve a 14-es vagy annál sötétebb árnyalatú hegesztő üveget.
0: Várjunk csak! 14-es vagy annál sötétebb hegesztő szemüveg?
2: Srácok, van valakinek 14-es?
0: Na jó. Amíg kiderül, jöjjön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Gramofonzi, Why Don't You a Besten? Jó reggel!

0: Best FM a legjobb zenék, persze várjuk ki a végét, de a sok napocskaikon után jövő hét 2-től esőfelhőt és esőcseppeket is mutat az applikáció. Az biztos, hogy nagyon nagy szükség lenne csapadékra, és az is biztos, hogy egy fokkal frissebb időnk lesz ma, 30 fok körüli maximummal, sok napsütéssel. De hogy mi vár ránk a folytatásban, az is kiderül perceken belül. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek után a Christina Aguilera és a Come On Over a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A női hormonrendszerre is hat a tartós meleg. Klimatizálták a templomot. Útfelújítások Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Hűvösebb lett a Szűz Mária szeplőtelen szíve plébánia templomban. Az elmúlt hetekben klimatizálták az épületet, így a nyári hőségben a korábbinál kellemesebb hőmérséklet fogadja a híveket a szertartásokon. Írja az Egerszegi Hírek. A plébánia képviselőtestülete még januárban döntött arról, hogy szükség van a klímaberendezésekre, és a tájékoztatásuk szerint az eszközök már működnek, és a vasárnapi szentmiséken kellemesebb hőmérsékletet biztosítanak. Azt is hozzátették, hogy a klímákat csak időszakosan használják. Hétköznapokon nem kapcsolják be, csak a nagyobb szertartások alatt működtetik azokat. A hívek figyelmét pedig felhívták arra, hogy ha érzékenyek az áramló levegőre, akkor ne üljenek a klímák alá a templomban. Több fejlesztés is zajlik Zalaszentgróton. Dolgoznak a munkások a Batthyány utcai óvoda teraszának beépítésén, emellett zajlik a művelődési ház belső megújítása. Az Ifjúság utcában a biztonságosabb közlekedést szolgáló forgalomtechnikai fejlesztések készülnek, és elkezdődött a Türjei utca felújítása is. Erről számolt be a közösségi oldalán Baracskai József, a város polgármestere. Egy korábbi posztja szerint pedig Zalaszentgrót több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére. Sok napsütésre készülhetünk térségünkben. Ma még kellemesebb 30 fok körüli nyári meleg valószínű. Napközben kevés felhő jelenhet meg az égen. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem látszik az előrejelzésekben. A következő napokban aztán ismét egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A hét második felében már 35 fok körüli csúcsértékek lesznek jellemzők.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék augusztus 12-én szerdán a Magyarországról is látható részleges napfogyatkozás napján. Napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, esni nem fog, a maximum 30 fok körül alakul. Enyhe szél, este pedig majd keresünk egy magaslatot, onnan jól látható a naplemente. 19 óra 20-tól érdemes kémlelni, és hát megfelelő védőszemüvegben az égboltot. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a folytatása Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt írja Barni, hogy M1 Budapest felé Biatorbágynál a terelés végénél autós-kamionos találkozó, 2-3 kilométeres a dugó, reméljük semmi komoly. Köszönjük az infót, 9 után is találkozhatunk az ezredforduló legnagyobb sztárjaival és a legjobb dalokkal. Énekel majd Anastasia. És jön az Airi Mafia is.
2: Látom, nem bírom el én sem, egyedül az életem.
1: Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155. Ide írt Barni is. Köszi még egyszer.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Részleges napfogyatkozás ma este. Magára hagyott tűz miatt vonultak a tűzoltók. Különleges workshop Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, ha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Hiába van tűzgyújtási tilalom, valakik mégis tüzet raktak az Olajfa utcában, az erdő közelében. Egy kijelölt tűzrakóhelyen égtek a lángok, amiket aztán magára hagytak azok, akik gyújtották. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. A tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy a szárazság és a forró napok miatt még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Vagyis még a kijelölt helyeken sem rakhatunk tüzet, és lehetőleg a saját kertünkben se égessünk semmit. Az önismeret és az irodalom kapcsolatát állítja középpontba a Héviszkult Egyesület következő programja. Augusztus 22-én Tükör a szöveg címmel Berta Bea, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnökségi tagja tart workshopot a Hévízi Fontana Film Színház emeletén az Egyesület klubtermében. A program délután várja a résztvevőket, akik játékos és elgondolkodtató irodalmi gyakorlatokon keresztül fedezhetik fel a szövegek önismereti erejét. A workshop irodalmi szövegekre épül és új nézőpontok, valamint személyes felismerések felfedezésére hívja a résztvevőket. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kíváncsivá tesz a címe az első dalnak. Makes Me Wonder a Maroon 5-től, úgyhogy csak az hallgassa, aki nem fél az öregedéstől. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Olyan kedvencekkel készültem még, mint a Molokótól a Sing It Back, a Vemdo Projecttől a King of My Castle, vagy Everlast.

Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban Barni is megírta nekünk az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél. Összeütközött egy autó és egy kamion a 16-os kilométernél a külső sávon megindult, a forgalom a torlódás viszont még mindig 2-3 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, közben pedig elindult a Vendu Project-dal a King of My Castle a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Csillagászati értelemben sűrű lesz a mai este és éjszaka, ugyanis ma éjjel tetőzik majd a Perseidák hulló csillagraj, és ugye részleges napfogyatkozás is lesz majd naplemente tájékán, és hát remélhetőleg senki sem egyedül kémleli majd az eget. Lonely címmel Ékondala folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Hiszem, ha látom, de jövő hét 2-től esőt is mutat az időjárás applikáció. Legyen így. Egyébként már a felfrissült a száraz hidegfrontnak köszönhetően a levegő. 30 fok körüli napsütéses, száraz, tiszta időnk lesz.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra is 2-3 kilométeres dugó vár az M1-esen Budapest felé haladókra Biatorbágynál, a kiépített terelés végénél ugyanis autó és kamion ütközött. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra tartunk egy rövid információs szünetet. Aztán hozom többek között Tupac dalát. És itt lesz a Unik is. Augusztus 12. szerda, részleges napfogyatkozás naplemente tájékán, erről is, és sok minden másról. Friss infók, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Baka András az új köztársasági elnök. Tanszereket gyűjt a Család és Gyermekjóléti Központ. Veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén is segíthetjük a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Tanszergyűjtést hirdetett a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. Az Apácai Csere János téri épületükbe egészen augusztus végéig várják a már nem használt, de még jó minőségű tanszereket. Iskolatáskákat, tornazsákokat, toltartókat, valamint különböző füzeteket gyűjtenek általános és középiskolásoknak. Emellett nagy szükség van írószerekre is, például ceruzára, tollra, radírra, illetve rajzeszközökre, de szívesen fogadnak tornafelszerelést és ünneplőruhát is, írja az AOL. Japán cserebogarak bukkanhatnak fel Zalában. A vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a NÉBIK és a Zalai Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócváig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromon csapdákat helyeztek ki. A japán cserebogár azért veszélyes, mert a kifejlett egyed a leveleket, virágokat és gyümölcsöket rágja, a lárvája pedig a talajban a fűfélék és gyepek gyökereit pusztítja. Ezért minket is arra kérnek, hogy ha szokatlan rágásnyomokat látunk a növényeinken, akkor értesítsük a Zalavármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Igazi sztárdömping lesz ebben az órában. Kelly Rowland, a Backstreet Boys, Lenny Kravitz, a Sugar Babes, a Depeche Mode, nem sokára a Gorillaz, elsőként pedig a Shapeshifters jön, és a Back to Basics. 4 perccel múlt 10, hello! Augusztus 12. szerda, Klárák szülinaposok, sok boldogságot, kedves ünnepeltek! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 12-e van, és 91-ben ezen a napon a Metallica piacra dobta a The Black Album néven ismerté vált korongot, aminek hivatalos címe egyébként a zenekar neve, vagyis Metallica. Ez volt a banda 5. stúdióalbuma, és az első, amelyet Bob Rock jegyzett producerként. A korong a Metallica egyik legmeghatározóbb és legsikeresebb zenei anyaga lett, és most egy másik legenda, a Depeche Mode folytatja az It's No Good dala Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M5-ösön Budapest felé a Petőfi szállási pihenőhelynél. A sérült járművek egyelőre a belső sávot foglalják el a 122-es kilométernél, torlódásra kell készülni, és tart a helyszínen és egy korábbi balesetnél a 3-as főúton, a nagyrédei elágazásnál, ahol két autó ütközött, a 77-es kilométernél Hort irányába sávzárás követel. Figyelmet, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is startol a délelőtt utolsó órája, benne Will Smith, Miami-ja. És Zséda Eperholdja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show, turisták ezrei rekedtek a vulkánkitörés miatt Szicíliában. A héten nem nagyon lesz eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak majd látnivalókat, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit sziget napközben főleg a családoké lesz, este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet, találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légi parádét is. A csütörtöki drón, fény és tűzijátéksó a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór, emiatt a kataniai reptéren most délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este Illinois és Indiana több térségében is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki és utakat kellett lezárni. Az éjszaka sem hoz enyhülést a hőségben. Tegnap megdőlt a fővárosi hajnali meleg rekord. A Hungaromet adatai szerint a Jánoshegyen mindössze 25 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet a leghűvösebb percekben. Az eddigi aznapi hajnali csúcsot 24,2 fokot 2017-ben mérték Budapest Lágymányos Meteorológiai Állomáson. És nézzük, milyen idő várható majd a folytatásban. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: It's over, azaz vége van. Kiderült, hogy ezzel a kétszavas SMS-sel szakított Justin Timberlake anno Britney Spears-zel az Overprotected klip forgatásán. JT és a Sexy Back Indit, jön a The Sound Lovers, a Linkin Park, a Nox és a Black Eyed Peas is ebben az órában. Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Michael Jackson életrajzi film sikere után Jaffar Jackson újabb hollywoodi szerepet kapott. Will Smith oldalán látható majd a Supermax című akciótrillerben, és szerintem nem is kell olyan sokáig várni, hogy Jaffar Jackson zenei karrierje is beinduljon. Egyelőre be kell érnünk Will Smith-szel, jön a Miami a Best-en.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék este, részleges napfogyatkozás. 19-20 tájéken kezdődik, és hát a nyugati égboltot kell majd figyelnünk. Ezt kizárólag ISO 12312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel érdemes, vagy speciális napszűrő fóliával szabad szemmel figyelni. Ne használjunk hagyományos napszemüveget, még a legsötétebb polarizált vagy UV-szűrős napszemüvegek sem blokkolják a szemet károsító infravörös és igolyán túli sugárzást, valamint az intenzív, látható fényt. Kerüljük a házi megoldásokat, a korommal bevont üveget, a röntgenfelvételt, a CD-DVD lemezt, a homályos fotónegatívot vagy hegesztő szemüveget, bár utóbbi a 14-es vagy annál sötétebb árnyalattól már védelmet nyújt. Ha a távcsövet, kamerát vagy objektívet használunk, a napszűrő fóliát mindig az optikai eszköz elejére, a fény belépési pontjára kell rögzíteni. Itt a Besten pedig az óra végéig biztosan hozom még Michael Jackson dalát, Remember the Time, jön Horváth Tamás és Michael Gray is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a délelőttnek, és ezzel az én időmnek is. Átadom a stafétát Majoros Ritának. A The Killers a budapesti BL döntőben is elhangzott Human című dalával indul rögtön a következő óra. Jó étvágyat az ebédhez, és találkozzunk holnap reggel is. Max M. Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Több napos esemény sorozattal ünnepeljük augusztus 20-át. Már 5 fürdőzőt harapott meg egy teknős Horvátországban. Folytatódik a derült napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rövidebb 10 perces lesz az idei tűzijáték, de egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Mindez a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják majd, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg, ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu úgy tudja, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Alagutat fedeztek fel a lett hatóságok a Belarus határon a kerítés alatt. A 10 méter hosszú járatot migránsok használták, írta a Politico. A határőrök a közelben 15 olyan emberre bukkantak, akik így jutottak át Lettországba. Fürdőzőkre támadt egy álcserepes teknős a horvátországi Split közelében, a szezonban már 5-5-ször. Az állat úgy 70 kilós lehet, a szemtanúk szerint rendszeresen felbukkan és hátulról közelíti meg a strandolókat. Legutóbb vasárnap harapott meg egy fiatal férfit a tengerben. Az álcserepes teknős szigorúan védett vándorlófaj. A területvédelem nem jellemző rá, de előfordulhat, hogy a hímállat most egy nőstényt védelmez. A szakértők szerint a teknős áthelyezése nem megoldás, viselkedése csak átmeneti. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép szerdát, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék a következő néhány órát is velem. Felpörgetem a kedvüket. Ebben biztosak lehetnek Bob Sinclairrel, a TNT-vel vagy az E17-nel. A Killers pedig már nyitja is az órát, én pedig hamarosan a nap kérdését is felteszem. De előtte jön a Human. Töltsük együtt az egész délutánt.
0: Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, igazán szép szerda délutánt kívánok mindenkinek, napsütést, jó hangulatot mindenkinek mindenhová. Én Majoros Réta vagyok, töltsék velem remélhetőleg a következő jó néhány órájukat, de ha csak pár percük van kikapcsolódni, akkor is választák a Best FM-et. A legjobb zenék itt szólnak a 90-es, 2000-es évekből, mint az East 17 és az It's Alright, hát ki ne imádná ezt a dalt. De itt lesz még Bob Sinclair is, jön a TNT, úgyhogy hát unatkozni biztos nem fogunk, mert a Joe Bácsó is hozza majd a Funky Groove-ot. Én hozom a napkérdését, meg közlekedési információkat, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem. És az Enigmával, Return to Innocence, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM van a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon mindenféle közlekedési eszközzel, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Legyünk körültekintőek, hogyha autóba ülünk, vagy kamionba, teherautóba, még akár biciklire is figyeljünk egymásra. Az M0-as autóút keleti szektorán útkarbantartási munkák folynak. Ezt az infót kaptam az M1-es autópálya felé. Az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A torlódás már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki még tud, válasszon másik útvonalat. Torlódás van az M1-esen is, a főváros felé, a kiépített terelésben Tatabányától Biatorvágyig, ami főképp ugyebár a külső sávot érinti, és sokan kerülnek így az 1-es főúton, úgyhogy ott is hosszabb menetidőre kell számítani. És ha már 1-es főút, Óbarok térségében aszfalt marás folyik, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van és lassulás. Köszönöm az infókat, várom a folytatásban is őket. 0620 55 55 155 a számunk. Figyeljünk egymásra, figyeljünk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szakács Gergőt hallottuk, ez volt az Elkezdem, aztán most friss híreket hallunk, mert hogy pár perc múlva egy óra, aztán zenél majd a kompakt diszkó jön a te meg én.

0: és itt lesz Madonna is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Haladék a régi személyik cseréjére. Medúzák miatt kellett leállítani francia atomerőmű reaktorokat. A héten nem sok esőre számíthatunk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 57 ezeren kaptak haladékot évvégéig a régi típusú személyik cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványukat. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek mintegy harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valami jogsértést. Visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Orosz drónokat észleltek egy romániai gázmezőnél. A két szerkezet a vízben sodródott, írja a Portfólió. Valószínűleg robbanótöltet is volt rajtuk. Az eszközöket megsemmisítették. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Az atomerőmű így napokig nem tudott rendesen működni. Derült, napos és száraz idő vár ránk ma is. Napközben 27-33, késő este 18-23 fok lehet. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, a szél főleg keleten élénkülhet meg. Délután 27-32 fok valószínű. Esőre a következő napokban sincs sok esély, pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. Napközben egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hát felejthetetlen slágereket bizony ebben az órában is hozok. 4 perccel járunk 1 óra után. Önök a Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, és csak azt tudom ma is mondani, hogy a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat, és egy kicsit könnyedebb legyen ez a szerda délután. Segít nekünk ebben például a Beyoncé és a Compact Disco és Madonna is, de csak ebben a sorrendben. Szép napot!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék megválasztották Magyarország tortáját az idei évben is. Ugyebár a Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a Magyarország tortája versenyt, amelyre a cukrászok saját egyedi kreációikkal nevezhetnek. A cél ezúttal is egy olyan desszert megtalálása volt, amely egy éven át viselheti ezt a rangos címet. A 2026-os győztes pedig a bíbor fehér lett, amelyet egy gyulai cukrászda csapata, Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készített. Na és most figyeljenek! Az édesség középpontjában az erdei gyümölcsök, a túró és a tejföl állnak. Az alapot vajban gazdag felvert piskóta adja, erre kerül a sejmes tejfölös musz, amelyben a rögös túró is helyet kap. A tortát pedig erdei gyümölcsös zseléréteg teszi teljessé, amelyhez édes ribizli bort is felhasználtak. És most nyeltem egy nagyot. A győztes tortát egyébként hamarosan a nagy közönség is megkóstolhatja. A Magyarország tortája hagyományosan ugye augusztus 20-a környékén jelenik meg a cukrászdák kínálatában, úgyhogy nem sokára mi is megkóstolhatjuk. De ez még nem minden, mert hogy a Magyarország tortája verseny mellett ugye minden évben kiválasztják a Magyarország cukormentes tortáját is, ennek győztese pedig idén a Szilvafácska nevű torta lett, amely pedig Puchovszky Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő alkotása lett Balaton Györökről. A Szilvafácska pedig egy különleges ízutazásra hív, rétegről rétegre bontakozott ki a zamatos szilva gyümölcsössége, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag, enyhén roppanós jegyei követnek. Az ízek harmóniáját pedig egy könnyed fahéjas musz fogja össze, míg a zöld tea finom jelenléte frissességet és izgalmas árnyalatokat ad a kreációhoz. Hát én azt gondolom, hogy mind a kettő fantasztikusan hangzik, én minden évben megkóstolom ezeket, a Magyarország tortája győztes tortáit, úgyhogy hát kérem majd a véleményeket augusztus 20-a után, ha valakinek sikerül még megkóstolnia, akkor majd beszéljünk róla. Na de ma ezért ilyen sütis lesz a nap kérdése, úgyhogy arra vagyok kíváncsi, mi lehetne minden idők legjobb sütije. Kinek mi a legnagyobb kedvence? Akár valamelyik Magyarország tortája az elmúlt évekből, vagy mondjuk a hagyományos lagzis barack? Jöhetnek a nagy kedvencek. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az üzeneteket ma is, sütizzünk együtt, és hallgassunk jó zenéket együtt. Jön a jetlag, és a nincs lehetetlen.
1: Rögös úton jött

0: Best FM a legjobb zenék, nagyon sokan vannak az utakon, és eléggé meleg is van, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Egy kicsit sofőrként valaki bágyattabbnak érzi magát, tartson egy kicsit hosszabb szüneteket, vagy több szünetet, igyon meg egy kávét útközben valahol, vagy csak lazuljon pár percet, miközben meghallgatja mondjuk a közlekedés infóimat. Szakaszos torlódás van az M1-esen a főváros felé a kiépített terelésben, Tatabányától Biatorbágyig, ami ugye főként a külső sávot érinti. Útkarbantartási munkák folynak az M0-áson a keleti szektoron az M1-es autópálya irányába, az M4-es autóút és az M5-ös autópálya csomópontja között sávzárásra kell készülni. A szakaszos torlódás itt már az 5 kilométert is meghaladta, úgyhogy aki teheti még, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Ajka térségében egy műszaki hibás kamion állt meg, ezért a 83-as kilométernél sávzárásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok önökre, ha valakinek útinfója van, tényleg bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is, lesz itt még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha annak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Punani Masszív Élvezd, ez zárta az órát, de már el is röppent 2 óra ebből a délutánban, nagyon megy az idő, úgyhogy 2 óra van mindjárt, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Alex Gaudé és a Destination Calabria. Destination Unknown. És jön majd Gáspár Laci is és a Füllet forró nyár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Borsodban is felbukkant a kőrisrontók, a csúdízbogár. Két prés ház is ég Várpalota mellett. A napokban ne számítsanak esőre. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot távolítottak el a hazai erdőkből 2020 óta az állami erdészeti társaságok. Az élő környezetért felelős minisztérium beszámolója szerint csak idén több mint 300 alkalommal összesen mintegy 640 tonnányi szemetet gyűjtöttek össze. Van, ahol gyakrabban raknak le kisebb kupacokat, másutt néhány hatalmas hulladékgóc felszámolása teszi próbára a szakembereket. A társaságok rendszeres ellenőrzéssel, sorompókkal, kamerás megfigyeléssel, szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de gyakran látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Újabb területen, Borsodabaújzemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Kőrisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőrisfa mellett, amelynek a törzsén D alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénk vörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
1: Tűztombol Várpalota külterületén több hektáron ég füvesvás terület és két présház a Széphegydűlőn. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt. Szikrázó napsütés, tiszta ég volt, csapadék sehol, ez a mai kínálat. A hőmérséklet napközben 27 és 33 fok között alakul. Holnap is csak mutatóban lesz néhány felhő az égen, délután 27-32 fok valószínű. Pénteken és a hétvégén is nagyrészt napos idő ígérkezik. A hajnalok néhol ugyan hűvösebbek lehetnek, másutt viszont 20 fok körül maradhat a hőmérséklet. Napközben aztán egyre melegebb lesz, vasárnapra már 32-37 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megy tovább a jó hangulat. Itt a Best FM-en 2 óra után is 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hát itt nálunk a szerkesztőségben isteni a hangulat, mert hogy nagyon-nagyon érezzük már ezt a nyár végét, mondjuk így, vagy talán ezt a hét közepét, és mindannyian ennénk inkább az ország tortáját. Arra még egy kicsit várnunk kell, viszont Alex Gaudióra egy percet sem.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában már beszéltünk róla, hogy megválasztották Magyarország tortáját, az idei évben is Magyarország cukormentes tortáját is. Ez adta az apropóját igazából a nap kérdésének, hogy melyik lehet a világ legjobb süteménye, desszertje. Na jöhetnek a válaszok, azt írja Kata. Nálam nincs vita, tiramisu, kávé, mascarpone, kakaó, ennél jobb találmány szerintem nincs, én is imádom. Gábor azt írja, a nagymamám almás rétese. Tudom, hogy nem egzotikus, de nekem a világ összes Michelin csillaga nem ér fel vele. Hát ezt meg tudom érteni. Laci a baklavára szavaz, minél ragacsosabb és pisztáciásabb, annál jobb. Kérem, ne ítéljenek el. Laci, szerintem ezért senki nem fog. Én is imádom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a kedvenc sütemények. Én pedig csak nyelni próbálok itt nagyokat, mert hogy még képeket is mellékelnek a hallgatóink. Hát, én óriási sütis vagyok, szóval nagyon-nagyon oda vagyok. Köszönöm, és várom őket a folytatásban is. Sőt, egyébként receptek is nyugodtan jöhetnek. Én pedig a Pets & Small dalát kínálom tálcán. Turn Around itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M7-esen Budapest felé Zalakomár térségében. A 189-es kilométernél megállították a forgalmat. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Aki teheti, térje le a 191-es jelű Zalakomár-Zalakaros Szőkedencs csomópontnál, és a 7-es főúton kerüljön a következő 183-as jelű Sávoly csomópontig, ahol vissza tud térni a pályára. Torlódás van az M1-esen is a főváros felé. Mondhatom azt, hogy már a szokásos, mert a képített terelésben Tatabányától Biatorbágyig, főként a külső sávban erre kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. A 8-as főúton Várpalota és Veszprém között pedig ég az útmenti terület több szakaszon, úgyhogy a látótávolság jelentősen csökkent, úgyhogy itt is lassulásra és figyelemre van szükség. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A női hormonrendszerre is hat a tartós meleg. Klimatizálták a templomot. Útfelújítások Zalaszentgróton. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
3: A magas hőmérséklet fokozott stressz választál ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
2: A szakorvos hozzátette, a panaszok elkerülése érdekében a legmelegebb órákban kerülni kell a tűzőnapot, a napközbeni sportolást és gondoskodni kell a folyadékpótlásról. Hűvösebb lett a Szűz Mária szeplőtelen szíve plébánia templomban. Az elmúlt hetekben klimatizálták az épületet, így a nyári hőségben a korábbinál kellemesebb hőmérséklet fogadja a híveket a szertartásokon. Írja az Egerszegi Hírek. A plébánia képviselőtestülete még januárban döntött arról, hogy szükség van a klímaberendezésekre, és a tájékoztatásuk szerint az eszközök már működnek, és a vasárnapi szentmiséken kellemesebb hőmérsékletet biztosítanak. Azt is hozzátették, hogy a klímákat csak időszakosan használják. Hétköznapokon nem kapcsolják be, csak a nagyobb szertartások alatt működtetik azokat. A hívek figyelmét pedig felhívták arra, hogy ha érzékenyek az áramló levegőre, akkor ne üljenek a klímák alá a templomban. Több fejlesztés is zajlik Zalaszentgróton. Dolgoznak a munkások a Batthyány utcai óvoda teraszának beépítésén, emellett zajlik a művelődési ház belső megújítása. Az Ifjúság utcában a biztonságosabb közlekedést szolgáló forgalomtechnikai fejlesztések készülnek, és elkezdődött a Türjei utca felújítása is. Erről számolt be a közösségi oldalán Baracskai József, a város polgármestere. Egy korábbi posztja szerint pedig Zalaszentgrót több mint 56 millió forint támogatást nyert külterületi utak fejlesztésére. Sok napsütésre készülhetünk térségünkben. Ma még kellemesebb 30 fok körüli nyári meleg valószínű. Napközben kevés felhő jelenhet meg az égen. Tartós eső vagy jelentősebb csapadék egyelőre nem látszik az előrejelzésekben. A következő napokban aztán ismét egyre magasabbra emelkedik a hőmérséklet. A hét második felében már 35 fok körüli csúcsértékek lesznek jellemzők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Bérém Edia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Dőljünk hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
0: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az elmúlt évtizedekben háromszorosára nőtt a trópusi éjszakák száma Magyarországon. A 20 fok alá nem csökkenő éjszakai hőmérséklet nem csak a pihenés nehezíti meg sajnos, hanem az egészségre is komoly terhet róhat. Ugye a hőhullámok idején elsősorban arra figyelünk, hogy hol és mikor emelkedik 35 Celsius fok fölé a nappali hőmérséklet. Az egészségügyi terhelés szempontjából azonban legalább ilyen fontos, hogy mi történik napnyugta után. Ezt már az idei nyár is megmutatta. A 22,5 Celsius fokos átlag hőmérséklet 2026. június 1901 óta a második legmelegebb volt Magyarországon. 2,7 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as időszak átlagát. Június 9-én már előfordult trópusi éjszaka az ország egy-egy pontján, június 18-ától pedig egyre nagyobb területen maradt 20 Celsius fok fölött a nappali minimum. Az éjszakai lehűlés hiánya megakadályozhatja, hogy a szervezet regenerálódjon ugye a nappali hőterhelés után, alvászavar, valamint szív- és érrendszert érintő stressz alakulhat ki. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a gyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek és a szabadtéren dolgozók, de a tartós és szélsőséges hőség bárkit megterhelhet. Na de mit tehetünk az ellen, hogy kicsit átvészeljük az éjszakákat? Első lépésként gondoskodjunk a megfelelő légmozgásról, ne csak az ablakot nyissunk ki, hanem a szoba ajtaját és a lakás többi ablakát is, hogy átszellőzhessen az egész tér. A kereszthúzat hatékonyabban hűti le a helyiséget, mint egy nyitott ablak egyedül. Aztán azt javasolják a szakértők, hogy lélegezzünk az orrunkon át. A megfelelő légzés különösen az orron át történő hűsítő hatású lehet, ráadásul nyugtatja az idegrendszert is. Érdemes ezt napközben is gyakorolni, hogy éjjel automatikusan így lélegezzünk. Aztán lefekvés előtt csábító lehet egy jegezzuhany, de inkább választunk langyos vizet. Egy enyhén meleg fürdő segít csökkenteni a testhőmérsékletet, különösen ha a fejünk vagy hajunk is benedvesítjük. A túl hideg víz viszont ébresztőként hathat, ami rossz hatással lesz az alvásra. A megfelelő párna nyáron is sokat számít, a pehely párnák jobban szellőznek, mint a szintetikus töltetőek. Léteznek kifejezetten hűtő hatású párnák, például géllel töltöttek, vagy szellőző memória habos típusok. Érdemes ezeket választani. Aztán már reggel húzzuk be a sötétítőket és redőnyöket a napsütésnek kitett szobákban, így megelőzhetjük, hogy a lakás túl melegedjen a nap folyamán, és estére is elviselhető marad a hőmérséklet. Aztán kipróbálhatjuk azt, hogy egy meglepő, de hatékony trükk, tegyük a lepedőt és a párnahúzatot műanyag zacskóban a fagyasztóban néhány percre lefekvés előtt. A hűs ágynemű kellemes érzést nyújt és segíti az elalvást. Aztán ugye ott van még a ventilátor is, hogyha van otthon ventilátor, akkor állítsunk elé egy tál jeges vagy nagyon hideg vizet, így a ventilátor nem csak a levegőt mozgatja, hanem hűvösebbet is fúj szét a szobában. Kitartást mindenkinek, én pedig hozom addig is a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Részleges napfogyatkozás ma este. Magára hagyott tűz miatt vonultak a tűzoltók. Különleges workshop Hévízen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik. A maximuma 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes. Figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, ha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
2: Hiába van tűzgyújtási tilalom, valakik mégis tüzet raktak az Olajfa utcában, az erdő közelében. Egy kijelölt tűzrakóhelyen égtek a lángok, amiket aztán magára hagytak azok, akik gyújtották. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy a szárazság és a forró napok miatt még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Vagyis még a kijelölt helyeken sem rakhatunk tüzet, és lehetőleg a saját kertünkben se égessünk semmit. Az önismeret és az irodalom kapcsolatát állítja középpontba a Hévízkult Egyesület következő programja. Augusztus 22-én Tükör a szöveg címmel Berta Bea, a Magyar Irodalomterápiás Társaság elnökségi tagja tart workshopot a Hévízi Fontana Filmszínház emeletén az Egyesület klubtermében. A program délután várja a résztvevőket, akik játékos és elgondolkodtató irodalmi gyakorlatokon keresztül fedezhetik fel a szövegek önismereti erejét. A workshop irodalmi szövegekre épül és új nézőpontok, valamint személyes felismerések felfedezésére hívja a résztvevőket. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best, délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
1: 88.9 Best

Best FM, a legjobb zenék. Bár sok autós nyáron sem cseréli le a téli gumikat, ez nagyon komoly biztonsági kockázattal jár. A forró aszfalton a téli abroncsok tapadása rendkívüli módon romlik, gyorsabban kopnak és jelentősen nőhet a fékút. Egy friss teszt szerint vészfékezéskor akár 16 méteres különbség is lehet a nyári gumijavára. A szakértők szerint a téli gumik sűrű lamellázása havas és jeges úton előnyös, száraz nyári burkolaton azonban instabillá teheti az autót. A kormány reakciók pontatlanabbá válhatnak hirtelen irányváltásnál, vagy autópályás tempónál pedig csökkenhet a jármű stabilitása, úgyhogy egyáltalán nem javasolt. Az abroncs választás több figyelmet igényel, mint elsőre gondolnánk. Mert hogy a 4 évszakos gumi sem igazán jó megoldás, sok sofőr számára csávító kompromisszum. Egy 4 évszakos guminak a nyári forróságban, zuhogó esőben, fagypont körüli aszfalton és havas úton is megbízhatóan kell viselkednie, ezt a sokféle elvárást azonban kevés modell képes igazán jól teljesíteni. Egy friss felmérés szerint a várható élettartam nagyjából 3-4 év, feltéve, hogy évente körülbelül 10 000 kilométert autózunk. A becsült futás teljesítmény 30 és 46 ezer kilométer között alakult. A tartóság azonban nem minden, hiába bír sokáig egy gumi, ha esőben hosszabb vele a fékút, vagy télen bizonytalanul kapaszkodik az útba. A 4 évszakos abroncsoknál ezért a kiegyensúlyozott teljesítmény többet ér néhány plusz kilométernél. Úgyhogy nem érdemes ezen spórolni, hiszen a téli gumival autózni nyári kánikulában végzetes lehet. A legjobb zenék pedig bármerre is jársz, kísérnek továbbra is itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfókkal jelentkezzem. Ma az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Baka András az új köztársasági elnök. Tanszereket gyűjt a Család és Gyermekjóléti Központ. Veszélyes kártevő jelenhet meg Zalában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 12-e van, szerda. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén is segíthetjük a rászoruló gyerekek iskolakezdését. Tanszergyűjtést hirdetett a Zalaegerszegi Család és Gyermekjóléti Központ. Az Apácai Csere János téri épületükbe egészen augusztus végéig várják a már nem használt, de még jó minőségű tanszereket. Iskolatáskákat, tornazsákokat, toltartókat, valamint különböző füzeteket gyűjtenek általános és középiskolásoknak. Emellett nagy szükség van írószerekre is, például ceruzára, tollra, radírra, illetve rajzeszközökre, de szívesen fogadnak tornafelszerelést és ünneplő ruhát is, írja az AOL. Japán cserebogarak bukkanhatnak fel Zalában. A Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a szlovén határ közvetlen közelében Pince autópálya pihenőnél találtak egy ilyen kártevőt. Mivel nagyon nagy a teherforgalom a két ország között, ezért valószínűleg hazánkba is behurcolják a cserebogarat. Ezért a NÉBIK és a Zalai Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya folyamatos felderítést végez, és a főbb utak mentén, vagyis a 86-os főúton Kálócváig, az M70-es és M7-esen pedig Zalakomárig feromon csapdákat helyeztek ki. A japán cserebogár azért veszélyes, mert a kifejlett egyed a leveleket, virágokat és gyümölcsöket rágja, a lárvája pedig a talajban a fűfélék és gyepek gyökereit pusztítja. Ezért minket is arra kérnek, hogyha szokatlan rágásnyomokat látunk a növényeinken, akkor értesítsük a Zalavármegyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályát. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Napos száraz idő várható térségünkben. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakulhat. Jelentős csapadékra a következő napokban nem kell számítani. A hét második felében fokozatosan ismét erősödik a felmelegedés. A hétvégére már 33-35 fok körüli hőség is visszatérhet. Összességében száraz, napos és a hétvége felé egyre forróbb idő várható környékünkön.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
3: 88.9 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenét.

girl. But it's don't know if I'm not your man. Best FM legjobb zenék, a BSV és a Passport érkezik a folytatásban. Egy 2024-es szerzemény, a dal a modern luxus insta élet, a belső üresség témáját hozza el nekünk. Főleg egy olyan lányról szól, aki állandóan utazik, posztol, de közben nincs igazán boldog kapcsolata. Arra utal, hogy neki a szabadság és az utazás fontosabb, mint a kötődés. A banda egyébként ebben a korszakban sok olyan témát dolgoz fel, ami a mai fiatalok insta és high life világához kapcsolódik, de kicsit kritikusabb szemmel, úgyhogy ezért könnyen lehet a dalokhoz és ezekhez a szövegvilághoz kapcsolódni. Következik tehát a BSV és a Passport itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulást tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 20-55-55-155, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba, én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift, pontban 6-kor, érdemes minket választani, ciao.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a Dunai fenék küszöb építése Paksnál. Külföldi rendőrök is dolgoznak a szigeten. Folyamatosan zajlik a régi személyik cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenék küszöb építését rendelt el a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok pénteken kezdődnek a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása mellett is megfelelő szintet biztosítsanak az atomerőmű hűtőcsatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű várhatóan teljes kapacitással működhet majd. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal. Használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárások. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Fő a biztonság, brit, francia, szlovák és holland egyenruhások is segítik a magyar rendőrök munkáját az idei Szigetfesztiválon. A rendezvény külső biztosításában a BRFK mellett a készenléti rendőrség, a polgárőrség és a fővárosi rendészet is részt vesz. A fesztivál területén civil ruhás nyomozók is dolgoznak, a rendőrség pedig a Dunán is jelen van. A szigeten prevenciós pont is működik, ahol idén elsősorban a kábítószerfogyasztás megelőzésére, a kiberbiztonságra és a baleset megelőzésre helyezik a hangsúlyt, a Szigetfesztivál szombatig tart. Ámok futóautóst fogtak el a rendőrök a Velencei tónál. A 49 éves férfit Velencén akarták ellenőrizni, mert autójának lejárt a műszakia. Ő azonban nagy sebességgel elmenekült. 4 utas a menet közben kiugrott az autóból. A sofőr végül egy napraforgó táblába hajtott, ahol járműve kigyulladt. Gyalog próbált tovább menekülni, de drón segítségével elfogták. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, és korábban eltiltották a vezetéstől. Nagyrészt napos száraz idő várható, csak a nyugati-délnyugati határ közelében jelenhet meg időnként több gomoly felhő, csapadék azonban ott sem valószínű. 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére pedig 16 és 26 fokig hűl vissza. Holnap is sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, eső nem várható, pénteken is folytatódik a derült napos idő 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyakig járunk a Szigetfesztiválon, úgyhogy mi más is érkezhetne, illetve kik mások is érkezhetnek a következő egy órában, mint azok az előadók, akik az elmúlt 20 plusz évben már tiszteletüket tették a nagy színpadon. Pop és rádiós lágerek mostantól 6-7-ig velem, White Boy-on, 7-től DJ Effendivel a lemezjátszók mögött.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És a legjobb zenékből a lassan közel 5 év alatt már számtalan mix készült, ezekből 155 felelhető az én Mixcloud oldalam, a mixcloud.com/DJ White Boy, de persze az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit ott érdemes keresgetni, szóval mixcloud.com, és aztán ott pedig megtaláljátok a kedvenc Night Shift DJ-teket. Természetesen az én 155 mixem mindegyike mellett mellékebe vannak a tracklisták is.

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Négyszer léptek fel a Sziget Fesztiválon kiflinték. Isten nyugosztalja. Ötször kellett volna a Prodigynek színpadra állni, de rögtön az első, a 96-os, az nem jött össze. Japánból kellett volna a szem átrepülniük, de hogy borzasztó időjárási körülmények voltak, úgyhogy végül el sem tudtak Japánból indulni a magángépükkel. Egyébként szerintem nem volt olyan fesztivál, ahol ne léptek volna fel Magyarországon. Idén nem a Szigeten, hanem Sopronban őrítették meg a közönséget. Velük zárjuk ezt 60 percet, és aztán jönnek a Pop és Rádiós lágerek még egy órán keresztül mixben. Köszönhetően a szervai rezidensünknek, DJ Effendinek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 percig tart az idei tűzi játék a nemzeti ünnepen. Egyre több életveszélyes autó kerül a műszaki vizsgára. Medúzák bénítottak meg egy atomerőművet Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Káoszt okoz az Etna Szicíliában, a vulkánon múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a katániai repülőtéren ma délelőttig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten. 1 millió otthonban maradt ki az áram a viharok miatt az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Tegnap este több térségben is megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. A rendkívül erős széllökések miatt Chicago két nagy repterén átmenetileg leállították a forgalmat. Ohio államban villámárvizek alakultak ki, és utakat kellett lezárni. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és a negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na, jó volt, szép volt, jó időtök volt, sütött a nap, jó volt a kaja.
3: Köszönöm szépen, összefoglaltad az egészet, mehetünk tovább, igen, jó, tehát ez volt a nyaralásunk. Nem, tényleg jó volt, pihentető volt, rövid volt, úgyhogy
2: általában ezekkel igen ezt szokott.
3: Sajnos ez a helyzet, de hát majd jövőre.
2: Na, hogy pop és rádiós lágerekből egy óra rövidnek számít-e vagy sem, ezt mindenki döntse el maga, minden esetre Elfi ma is ennyi időt kap tőlünk, úgyhogy még egy órán keresztül ő áll a lemezjátszok mögött.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Kéne most már egy ilyen rovat is, mert oké, hogy mindig vannak Imre dátumai, meg Effi dátumai, de most már ez a hónap dolgozója, akikre büszkék lehetünk, mi szokott lenni régen a fali újságon, a suli ez, ugye?
2: Na, büszkék lehetünk,
1: szóval dicsekedjél, légy oly kedves.
2: Mivel?
1: Hát, hogy még meg se jelent a dalod, de már lista vezető.
2: Hát nem vezette a listát, egy harmadik, hát de, harmadik hát volt.
1: Bocsánatot kívánok.
2: Most éppen a negyedik, ha jól láttam, de hogy ott van az élmezőnyben, igen. Hát figyelj, valahogy így beütött, úgy néz ki. Megérte sokat foglalkozni vele.
1: Na, meg is tök jó. Na, tehát, ha ez így nagyon rébuszokban lenne valakinek, tehát ugye a All Good?
2: All Good.
1: Az All Good című, ugye De La Soul és Chaka Khan dalnak a remixe, az a Traxsource-nak a az előrendelési listája gyakorlatilag?
2: Nem, ez a műfaji lista, tehát a Soul Funk Disco műfajhoz tartozó listának a harmadik helyé kúszott. Úgyhogy még csak előrendelhették.
1: Na, tehát előrendel.
2: Megveheted ott ezen a DJ oldalon, de mondjuk még a Spotify-on nincs fönt. Tehát a péntektől lesz fönt minden platformon. YouTube, Spotify, Apple.
1: Hát azért az akkor lenníteni fog. Rajta,
2: reméljük,
1: nem?
2: Reméljük.
1: És ez hogy van ilyenkor, ezt ők kikötik, hogy akkor amíg ott nem lehet megvenni, addig te nem is rakhatod föl, vagy majd ők fogják fölrakni Spotira. Hogy van ennek a menet?
2: Ők rakják föl. Kiadó tölti föl.
1: Hát ez igen.
2: Én egyrészt meg is lepődtem egy picit, mert nem gondolt.
1: Jó vagy.
2: Azt hittem, hogy elketyeg ott a 20. 30. helyen, nem tudom, ez a ugye az Seamus Haji kiadója, aki egy house legenda gyakorlatilag.
1: Tulajdonképpen.
2: A Relove kiadó, de ugye ez a kisebbik kiadója, őnek nem szoktak ilyen hatalmas nagy csárt ostromló kiadványaik lenni, ott vannak, de ugye nem ők a fő kiadó.
1: És na, de majd
2: az,
1: most.
2: Ugye, az, hogy ez ilyen harmadik helyen van, meg volt 11. az összeset tekintve, tehát a Traxsource overall.
1: Ah, tehát nem stíluson belül.
2: Igen, tehát stílus függetlenül összesen a 11. az már majdnem a top 10. Azért azon nem, tehát azon én is meglepődtem. Na, pedig jó a dal, hogyha gondoltam volna, hogy tetszeni fog.
1: Effikém. De másról csak egy dolog kell ehhez, hogy és kéne csinálni egy videót, ahol spontán elsírod magad, hogy
2: harmadik vagyok a listán.
1: Ez most álltak nagyon meg.
2: Tényleg?

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Mindig a vasárnapnál szoktuk mondani, hogy a Chillance és Deep House 120 percnél, hogy ez olyan, mint a két komponensű epoki, ugye, hogy mindenre jó. Nyáron ugye így csillezgetni, naplementézni, kis koktél a kertbe, télen ugye bekuckózol a forradboroddal a kájha, vagy hát központi, fűtés. Központi fűtésnél a radiátor mellé, igen, és ott. Hogy ez viszont egy soha vissza nem térő alkalom, hogy ki lehet próbálni, hogy a pop és rádiós lágerek részleges napfogyatkozáshoz mennyire működnek, mert ugye ez most már Pesten azt hiszem ilyen hány perce?
2: Hát 10 perce.
1: És azt hiszem 50-ig tart, tehát 19-20 és 19-50 között a leglátványosabb. De ne tessék
2: szabad. Ez nagyon fontos, semmiképp.
1: Amit egyébként én nem értek, mert amikor volt 99-ben a teljes napfogyatkozás, azt oké, azt értem, normális esetben, ha nincs napfogyatkozás, akkor se nézel bele a napba. De hát szoktál naplementét szabad szemmel nézni, nem? Szóval, hogy most, pláne most még ki is lesz takarva, hogy akkor...
2: De igen, de hát ez nem az a fázis, amikor azt így nézed perc, tehát sokáig, tehát így rápillanthatsz, de azért belebámulni, azért azt nem kéne.
1: Aha. Jó, ne, és abszolút, tehát
2: mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy ne tegye.
1: Pontosan, tehát nem akarom én itt felülírni a szaktanácsokat, jó, tehát tényleg szabad szemmel ne tessék, még a napszemüveg is kevés hozzá.
2: És még a kettő is, még a hegesztő szemüveg is kevés hozzá, csak a megfelelő, nem tudom, hogy milyen szabvány minősítésű lehet, jó, úgyhogy ezen ne kísérletezzen senki sem.
1: De mindent, hogyha valakinek megvan hozzá megfelelő eszköz, akkor azzal napfogyatkozást, a fülével meg pop és rádiós lágere.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A hangja nagyon jól megfogalmazta kedden, azt mondta, hogy volt már, szabadságon volt már, de meg csak most megy nyaralni. Hogy akkor neked ennyi volt így a szabadság meg a nyaralás, vagy még itt próbáljátok meghosszabbítani, mert valamikor a nyarat.
2: Meghosszabbítjuk bicskéig, mert... Mert két hétig voltunk most rendes szabadságon, tehát ami már meg volt tervezve, és az úgy alakult, hogy egyébként én nekem a következő hét is, tehát a 20-ai hét, 17-ig, ott is a hétfőket, szerdát még ki tudtam menni, és akkor most van még egy hetem, tehát hogy most egy hetet nem voltam szabadságon, de aztán megint szabadságon lesz.
1: És ha már egy
2: mármint, hogy a nappali
1: melódból, hogy akkor nem utaztok sehova.
2: Egy kifejezetten nagy utazás, nem? Én egy-egy napos kiruttanásokat belföldön tervezünk.
1: Az Palatinus csendet azon.
2: Nem pont erre gondoltam, de...
1: Jó, visszacsatolva még a hangjára, meg bicskére tényleg, tehát amikor borzasztó szóvicceket hallok, akkor kinyílik a sebemben a bicske. Ennyit szeretném oda csak hozzáfűzni, meg annyit, hogy akkor jövő szerdán várunk vissza szeretettel.
2: Most ezek után meggondolom, az egy érdemesebb bejönni, de lehet, majd találkozunk. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Fenékküszöb épül a Dunán Paksnál. Érkeznek a kórházi fertőzési adatok jövő hónapban. Folyamatosan zajlik a régi személyi igazolványok cseréje. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Dunai fenékküszöb építését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. A munkálatok a tervek szerint pénteken elkezdődnek. Első körben 35 ezer, később összesen 110 ezer köbméter követ használnak fel az építkezéshez. A beruházás célja, hogy a Duna alacsony vízállása esetén is megfelelő vízszintet biztosítsanak az atomerőmű hűtő csatornájánál. A tervek szerint néhány héten belül elérhető, hogy ott a vízszint ne csökkenjen kritikus szint alá, így a Paksi atomerőmű teljes kapacitással működhessen. Szeptembertől nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések intézményenkénti adatait Magyarországon. Az új interaktív felületen kiválasztható lesz az adott kórház és az év, az adatokat pedig grafikonokon 5 éves bontásban is meg lehet nézni. A statisztikákat évente frissítik és letölthető formában is elérhetők lesznek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint az adatok alapján nem lehet egyszerűen rangsorolni a kórházakat, mivel a fertőzések gyakoriságát az intézmény profilja és a betegek állapota is befolyásolja. Mintegy 57 ezeren kapnak évvégéig haladékot, hogy a régi típusú személyi igazolványukat lecseréljék. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától ugyanis az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a könyvformátumú igazolványok. A parlament azonban adott némi könnyítést. Idén több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, használhatók például a nyugdíjak felvételéhez, egészségügyi szolgáltatásokhoz vagy anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le régi igazolványukat. Szombaton tartják a repülés éjszakáját Ferihegyen az Aeroparkban. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel. Csapadékmentes időre készülhetünk, a csúcsok holnap 30 fok körül lesznek majd. A részleteket azonnal mondom. Általában felhőtlen, száraz idő várható, csapadék sehol sem valószínű. Hajnalban többnyire 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken, ennél hűvösebb, a nagyvárosokban és vízpartokon enyhébb lehet az idő. Holnap sok napsütésre, nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égboltra számíthatunk, csapadék nélkül. Délután 27 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tisztán emlékszem rá, csütörtökön jöttek a friss megjelenések. Délután 2 órakor vásároltam meg ezt a lemezt, és délután 5 órakor már pörgettem is az akkori rádióban, az akkori Mix műsorban. Most pedig ezzel indítom az előttünk álló 60 percet. Jön a Freemasons és az Uninvited a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Esztefem a legjobb zenék, 9 úgymond nyilvános koncert, meg egy céges karácsony. Ez Brian Adams eddigi Magyarország.

Beste from a legjobb zenék, majd évvége felé közeledve a különböző internetes portálok és sajtóorgánumok megpróbálják kiosztani az év leglátványosabb koncertje díjat. Bajban lesznek. Már akkor is bajban lennének, ha csak kettő jelölt lenne, mondjuk a The Weeknd és a most érkező Kanye West világkörüli turnéja. Én magam sem tudom eldönteni, hogy melyik az, ami fenomenálisabb és grandiózusabb. Most Kanye érkezik a Stronger-ral itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Próbálom úgy mondani, hogy mindenki értse, szóval a Sziget Fesztivál miatt a Káhídnál található bevásárlóközpontot hátulról nem lehet megkerülni egyik irányból sem, mert az lezárás alatt van a Sziget Fesztivál ideje alatt, szóval aki onnan vagy odafele tart, Káhíd, benzinkút és ugye Szentendrei út.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok gyerekjáték megbukott az ellenőrzésen. 10 perces lesz a tűzijáték az idei nemzeti ünnepen. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fénysó keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren, ezután pedig következik a katonai és légi parádé. Több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget idén a Vöröskeresztes önkéntesek a Balaton déli partján. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat 10 strandon működik. Július eleje óta összesen 919 esetet láttak el. Leggyakrabban kagylóvágásokkal, horzsolásokkal és rovarcsípésekkel fordulnak hozzájuk, de a nagy meleg okozta rosszul létek is gyakoriak. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben és játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Kós Hubert aranyérmet nyert 200 méteres átúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok 1 perc 53,8 század másodperces idővel magabiztosan győzött. Milá Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazánk keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amennyire megúszós és mondjuk egy kritikán aluli volt annó Rihanna szigetes koncertje, annyira jó bulit csinált a nagy színpadon 2014-ben az Outkast. Rihanna mentségére legyen mondva, láttam őt már önálló koncerten. Ott ül is zseniális volt. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, szerintem mindegyik rockzenésznek a nagy álma lenne, hogy a Rolling Stones előzenekaraként léphessen fel bárhol. Ez Meredith Brooksnak kétszer is megadatott a Copacabanán. Mind a kétszer kifütyülték meg, megdobálták. Jön a Bécsét a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A városi legenda szerint úgy esett a választás erre a darra, mint az album második kislemezére, hogy a lemezkiadók elmentek a Red Hot Chili Peppers koncertjére, ahol is Anthony Kiedis egész egyszerűen rosszkor lépett be. Elrontotta a dalszöveget, viszont cserébe az ott összegyűlt rajongó tábor túlharsogva Anthony Kiediszt elkezdte a jó helyen, jó időben énekelni a dalszöveget. És hát a kiadónak sem volt kérdés, hogy akkor melyik legyen a következő kislemez a Blood Sugar Sex Magik albumról. Jön az Under the Bridge.

Ezt a legjobb zenék, holnap még 30 fok, és egy picike szél, meg kevés felhő. Pénteken már 31 fok, felhő semmi, viszont lesz magas UVB sugárzás, és aztán napról napra haradunk így egyre feljebb és feljebb. Szombat, vasárnap, hétfő, 34 fokos kánikula. Országszerte.

Best FM a legjobb zenék évekkel, sőt évtizedekkel ezelőtt a dal előtt a Cure már megénekelte, hogy a fiúk nem sírnak. Boys don't cry. Fergie szerint ugyanez igaz a nagylányokra is. Big girls don't cry. Ez szerint a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzi játék a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabolyi Zemplénben is megjelent a kőr is rontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy maragzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébih honlapján tájékozódhat.
1: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz, de már tavaly is voltak ilyen gondok. Akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben jelentek meg a csalánozók. Általában felhőtlen idő várható csapadék nélkül. A szél mérséklődik, de hazán keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nem elfelejteni, ma éjszaka lesz a legintenzívebb a csillaghullás. Ugye belép a légkörbe a Perszeidák meteorraj. Úgyhogy aki fölbír kelni hajnal 2-3 magasságában, és olyan helyen van, hogy kevés a fényszennyezés, rengeteg hulló csillagot láthat. Nálunk a következő órában majd egy tilos csillag jön. Vastag Csabának köszönhetően.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Rest FM, a legjobb zenék. A most érkező Leila K szerint legelső albumának kellett volna megnyerni azt a svéd zenei díjat, amit aztán végül nem az ő albuma nyert. És hát, hogy kifejezze csalódottságát, felment a színpadra, és nem esetlenséggel oda trössentett. Ez is egy vélemény. Jön a Gap

Best of a legjobb zenék, szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a CNC Music Factory

0: és kegyetlen, mint halottját az itt
1: a... Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

FM, a legjobb zenek nem tudták már tovább húzni, úgyhogy május 1-én Prez Michel bevonult a börtönbe, hogy elkezdje letölteni börtönbüntetését. Az ügyvédek még mindig dolgoznak rajta, hogy ebből a 14 évből valamennyit lefaragjanak. Jön a Gettő Superstar!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma augusztus 12-én egyébként a fiatalok és az elefántok világnapja van. Hát a fiatal elefántok meg aztán hatványozottan örülhetnek. Elefántok nem lesznek a következő órában. Kutyák igen. Who Let the Dogs Out, a Bahamen érkezik majd hamarosan. Craig David és a Seven Days után, mert hogy a mai utolsó óra ezen indul.
1: Ez a Night Shift a best

Beszélve a legjobb zenék, eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmébe a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az énekes egykor énekese Michael Hutchins. Jön az On a Night Like This!

Best FM a legjobb zenék. Túl vagyunk akkor a részleges napfogyatkozáson, meg a mai night shiften is. Éjszaka jön a Perseidák Meteorraj, holnap hatkor megjövünk megint mi. Dance-es csütörtökre, szóval DJ Millerrel fogunk majd dance himnuszokat mixelni 6 és 8 óra között. A Lighthouse Family és a High jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.